0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt. Az új országgyűlés szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hősfa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa napi fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

Miért lesz? Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Roham tempóra kapcsolt a Tisza, már most több feladata van az országgyűlésnek. Hamarosan vonattal utazhatunk az Isztriára. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. Az új minisztériumokról szóló törvényjavaslatot tegnap tárgyalták. A Tisza párt 16 minisztériumból áll majd. Az eddigi minisztériumi struktúrát átalakítják, a korábbi tárcák egy részét megszüntetik, illetve hatásköreiket újra csoportosítják. Változás, hogy az egészségügyi, a szociális és családügyi, illetve az oktatási és gyermekügyi minisztérium kiválik a belügyminisztériumból, és lesz élő környezetért felelős minisztérium is. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma beleolvad a miniszterelnökségbe, ahogy a miniszterelnöki kabinetiroda is. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romuluszt jelölték. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait is ezekben a napokban tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Átvette a kormányzati felületek üzemeltetését a Tisza párt. A Magyarország kormány a Facebook oldal és a kormány.hu is újra aktív. Az áprilisi választások óta az első tartalom az új országgyűlés megalakulása. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgyalás sorozatában egyébként három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. A ház elé kerül a vízgazdálkodási törvény módosítása és az EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Folytatódik az írásbeli érettségik sora, ma a digitális kultúra, ének, zene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok. A nehezén már túl vannak. A múlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Ezen a héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák május 22-én zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Újraindul a Retro Istria Express. Ismét közvetlen járatot indít a MÁV Szlovénián át a horvát tengerpartra. Az éjszakai vonat június 26-ától augusztus végéig a hét mindennapján közlekedik. A keleti pályaudvarról indul majd, és megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen. Koper, Opatija, Rijeka, illetve Pula is elérhető vele. Az élet nem adható vissza. Ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre. Mondta el rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
3: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök, mondta a rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
4: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk hirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A kitüntetést 7. alkalommal adták át. Elismerték, hogy a BME az emlékhelyi státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
5: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Bővült a DÁP, mostantól online is igényelhető a jövedelem igazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetétele vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Megvan az idei Balaton fagyia. Balaton Mária fürdőn készítették el, fő alapanyaga a csokoládé maláta, a rum és a szilva. A receptet hamarosan közzéteszik. Ma a napsütés gyakran zavarják gomoly felhők, országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb 20 és 26 fok között alakul. A záporokat követően lehűl a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó reggelt, jó hetet! Május 11-én hétfőn sok boldogságot a névnapos Ferenceknek és istenetesre szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Kezdjünk is a Destiny's Child-dal, aztán folytatja Wolf Kati, és jönnek a Gettó szuperszárjai is. 0620 55 55 155, ide pedig jöhetnek a közlekedési infók. Még egyszer, jó reggelt! Best

Best FM, a legjobb zenék. Majd csak június elején lesz az idei monakói nagydíj, viszont a múltban, ezen a napon, május 11-én egy csomószor volt például 75-ben, 86-ban és 97-ben is Monakóban Forma 1-es nagydíj. A 75-ös futamot Niki Lauda nyerte, a 86-ost Alain Prost, a 97-es monakói Forma 1-es nagydíj győztese pedig Michael Schumacher volt. Jöjjön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, a Black Eyed Peas-től Where is the Love? A Besten jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Viharokkal tűzdelt lesz a hétfő, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, amelyet Amy Winehouse dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a Hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 11-én hétfőn megérkeznek az idei tavaszi szezon első komolyabb zivatarai, záporai, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. A mai maximum 22, a holnapi 17 fok környékén alakul. Elő az esernyőkkel, és jöhetnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Egy ilyet hallgatunk a folytatásban is, NST-sáit, a Paid My Dues jön itt a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, meghallgatjuk május 11-e, hétfő legfrissebb híreit. A következő órában pedig jön többek között a Backstreet Boys. És Nagy Bogi is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, szerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
4: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: A Best FM megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! A Best FM-en.
9: Digitális kultúra, énekzene, biológia érettségi is lesz a héten. Évi több mint 2 millió beteghez vonulnak ki a mentők. Sokfelé lehet zápor, zivatar. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi, digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegély vonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
10: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy egy kiskorú akár káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
9: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Too Black és a Waves of Love kezd, jön nem sokára a Backstreet Boys és a New Radicals is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk nem változott.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, jó reggelt! Május 11-én hétfőn a Ferencek névnapja a mai, illetve a közlekedési kultúra napja, a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Na hát így, óvatosan, jó utat, ha már is dugó baleset van, akkor ne dudálni tessék, hanem jöhet a közlekedési info. Persze csak kihangosítón, headsetten 0620 55 55 155 hívható, de a kedves utas pötyöghet is SMS-t, illetve Viber üzenetet. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól és Timbalandtől.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Érkeznek az idei első komolyabb zivatarok. Ma még 22, holnap pedig egy markáns hidegfront miatt már csak 17 fok lesz. Részletek a hírek végén. A következő fél órát pedig az N-Vogue indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma és holnap zajlik a miniszterjelöltek meghallgatása. Országszerte programokat szerveznek a közlekedési kultúra napján. Záporok jöhetnek, majd a hidegfront is megérkezik. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. A tárcavezetők a tervek szerint holnap délután teszik le esküjüket. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új parlament egyébként szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották kormányfőnek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre. Mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok már korábban is előfordultak. Jelezte, a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de úgy vélte, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Közben tegnap reggel megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró. A hajón korábban hárman meghaltak a betegség miatt, és 8 embernél merült fel a fertőzés gyanúja. Őket kimentették és kórházba vitték. A 147 utast, illetve a legénységet az orvosi vizsgálatok után szigorú biztonsági intézkedések közepette kis csoportokban kezdték evakuálni. A folyamat csak ma délutánra fejeződhet be. Ekkora érkezhet meg ugyanis a repülő az ausztrál, új-zélandi, illetve egyes ázsiai országok állampolgáraiért. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 11-én, hétfőn. Sok boldogságot, kedves Ferencek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a közlekedési kultúra napja. A biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Ma 122 éve megszületett Salvador Dali, szürrealista festő. 94 évvel ezelőtt ezen a napon született Valentino Garavani, olasz divattervező, a Valentino divatház alapítója. 85 éve a mai napon született Eric Burdon, angol zenész, az Animals nevű zenekar énekese. És két foci legenda a végére. 1984-ben a mai napon született Andrés Iniesta, spanyol labdarúgó, és 1992-ben, szintén május 11-én született Thibaut Courtois, belga kapus. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, közlekedés, időjárás, M0-M3-as felé Maglódnál baleset, több kilométeres a dugó, időjárás jelentés pedig lesz a hírek végén is, meg majd a következő órában is. Bob Marley-tól! Sunny Shining, süt a nap, hát mára nem ezt ígérik, hanem záporokat, zivatarokat, komolyabbakat is akár. Részletek nem sokára a hírek végén, és jetlagünk is lesz. Bárcsak úgy élhetnék, ahogy élünk, te meg én. Jön majd a jetlag, tehát és a te meg én. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Nem sokára újból zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében. Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
9: Holnap délután tehetnek esküt az új miniszterek, az uniós csatlakozás évfordulóját ünnepelték a fővárosban. Zivatarokkal, erőszéllel, lehűléssel indulhat a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása mai és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
10: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk hirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
9: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
7: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Május 11-én hétfő, sok boldogságot a Ferenceknek. Az órád az az ex-vízi pólós jamaikai dancehall reggae sztár indítja, aki most vasárnap este remélhetőleg forró jamaikai hangulatot varázsol a Budapest Park színpadára. Sean Paul és a Temperature jön már is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk. Max M. Levente vagyok.
7: Best FM.

FM a legjobb zenék. Balesettel indul a hét az M0-áson, az M3-as felé Maglódnál történt, a külső sávot lezárták. Az M4-esnél van a sor vége, több kilométeres a dugó, és a másik oldalon is, gondolom, ha a nézelődők miatt. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Hát ha nem is Madonnával, de Madonna dalával, a Like a Prayer-rel megyünk tovább a Madhouse-tól. A pop királynője pedig, hát egy, nem is tudom, elég fura a ruhakölteményben jelent meg a napokban a Met Gálán, a vörös szőnyegen, és hát nem is egyedül, mert hogy fájt lát, 1-2-3-4-5-6 kísérő hölgy tartotta. A szett fekete, úgy néz ki benne, mint egy misztikus boszorkány. A kalapja végén pedig egy kalózhajó árbócához hasonlító képződmény látható. Hát így.

0: Best FM a legjobb zenék. Jönnek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, viharai. Közben marad a 22 fok körüli maximum, és egy markáns hidegfront is érkezik holnapra, úgyhogy visszaesik a hőmérséklet majd olyan 17 fok környékére. Részletes időjárás jelentés mindjárt a legfrissebb hírek végén. Fél kilenc után pedig Edwin Collins slágerét indítom majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet, Ferencek, szülinaposok, sok boldogságot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Újabb írásbelikkel folytatódik az érettségi, visszakaphatják a korábbi francia gyarmatok az elhurcolt műkincseket. Sokfelé kell záporra, zivatarra készülni. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi, digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő vélemény szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az Internet Hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Next FM a legjobb zené. Kapcsoljuk Debrecent és Székesfehérvárt. Ahonnan épp a főváros felé tart egy komolyabb viharfelhő, miközben az ország keleti felében még süt a nap. Érkeznek ma az idei év első komolyabb viharai, ezt ígéri a meteorológia, és hogy ma még marad a 22 fok körüli maximum, viszont egy markáns hideg fronthoz lehűlést holnapra már csak 17 fok körül lesz. Napközben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai nap, és ez a hét is. Jön George Michael és a Freedom a Best End.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után szólnak tovább a dalok az ezredforduló időszakából, amikor... Annyiszor. TNT, Gajo, két előadó, csak a teljesség igénye nélkül a következő órából. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hetet, ide a fővárosba megérkezett az eső. Hogy mire számíthatunk ma, kiderül a hírek végén, aztán folytatjuk zenével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Holnap leteszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma van a közlekedési kultúra napja. Záporok jöhetnek, majd a hidegfront is megérkezik. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. A tárcavezetők a tervek szerint holnap délután teszik le esküjüket. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új parlament egyébként szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották kormányfőnek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
8: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
7: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok már korábban is előfordultak. Jelezte, a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de úgy vélte, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Közben tegnap reggel megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró. A hajón korábban 3 meghaltak a betegség miatt, és 8 embernél merült fel a fertőzés gyanúja. Őket kimentették és kórházba vitték. A 147 utast, illetve a legénységet az orvosi vizsgálatok után szigorú biztonsági intézkedések közepette kis csoportokban kezdték evakuálni. A folyamat csak ma délutánra fejeződhet be. Ekkora érkezhet meg ugyanis a repülő az ausztrál, új-zélandi, illetve egyes ázsiai országok állampolgáraiért. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, 4 perccel hagytuk el 9 órát, május 11 hétfő, Ferenc napja, sok boldogságot nekik, és a szülinaposoknak is. Korábban baleset lassította az M0-ás forgalmát az M3-as felévezető oldalon Maglódnál, még mindig elég nagy a dugó a környéken. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, a Kosin kezd a Catch-el, én Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Itt FM a legjobb zenék. Na erre vártak a már május elején fonnyadozó, itt-ott sárguló növények, fű, fa, virág. Megérkezett az eső, legalábbis a főváros kap most egy jó adag áztatást, de a mai nap folyamán érkeznek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, akár viharai. Több hullámban, több helyen, a maximum 22 fok körül alakul, aztán jön a markáns hidegfront is holnap, ami miatt már csak 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Továbbra is nagy a dugó az M0-áson, az M3-as felé Maglód előtt, ahol korábban baleset történt. Jó utat! Artful Dodgerrel tekerjük vissza az időkerekét a 90-es és 2000-es években. Jön a Rewind a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Annyiszor elmondtuk már, de ha valaki még mindig nem jegyezte meg, a hétfő a Classic House napja a Best FM-en. A Night Shift-ben 6-tól a házigazda White Boy, 7-től Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit. Most a Gajóval megyünk tovább, So Many Times a Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!

Last FM, a legjobb zenék áprilisi szőlőtőkével megyünk tovább. A kanadai Avril Lavigne neve franciául ezt jelenti, mármint magyarul, ugye? Amikor 2002-ben megjelent a Let Go című albuma, ő lett a legfiatalabb női szóló előadó, aki valaha az Egyesült Királyság toplistájának élére került, ezt a Guinness Rekordok könyve is rögzítette. 18 éves volt ekkor. Az internet egyik leghíresebb összeesküvés elmélete szerint viszont 2003-ban, 19 évesen meghalt, és egy Melissa Vandela nevű hasonmás vette át a helyét a rajongók bizonyítékként, nagy idézőjelben,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kellemes napsütéses időt odakint ma ne nagyon keressük, az éterben viszont jön majd 10 után.
2: Hideg a víz és jéget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, ők meg az alkohol elkábít.
1: Valmar Manuel, Jéget a nap. Jönnek természetesen az ezredforduló időszakának legnagyobb külföldi ikonjai is. Itt lesz például Fatboy Slim. ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: hírek a Best FM-en.
1: Holnap délután tehetnek esküt az új miniszterek. Az uniós csatlakozás évfordulóját ünnepelték a fővárosban. Zivatarokkal, erősszéllel, lehűléssel indulhat a hét. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM a legjobb zenék. Még reggel baleset történt az M0-áson az M3-as felé Maglódnál. A külső sáv továbbra is zárva van a műszaki mentés idejére, úgyhogy torlódik a pálya. Jelenleg 4-5 kilométeren jó utat. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. A 90-es és 2000-es éveket hamarosan Jennifer Lopezzel idézzük meg, most viszont Everlast folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. 1991 az évszám, amikor május elején nagyjából ilyen tájt megjelent a Roxette harmadik nagy sikerű stúdióalbuma, a Joyride, rajta olyan slágerekkel, mint a Feeding Like a Flower, vagy a Spending My Time, és természetesen a címadó dal. A lemez pedig 31 éve a mai napon lett number one az amerikai slágerlistán. Ezzel olyan rekordot állított fel, amelyet azóta sem sikerült túlszárnyalnia egyetlen skandináv zenekarnak vagy előadónak sem. És azt kevesen tudják, hogy a dal és az album címét Paul McCartney ihlette. Pontosabban egy interjúban elhangzott kijelentése, amely szerint John Lennonnal közösen dalt írni olyan, mint egy joyride, ami kb. Annyit jelent, hogy élménykocsikázás. Bár eredetileg az angolban a kifejezést arra használják, amikor elkötnek egy autót csupán a hetsz kedvéért, és élvezik a többnyire céltalan autókázást.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati fele és az északkeleti régió napsütéses, napos, gomoly felhős. Az ország közepén, itt a fővárosban túl vagyunk, már egy jó adag zuhén. Jönnek az záporok, zivatarok, holnap pedig markáns lehűlés érkezik. 17 fok lesz akkor már csak, a mai maximum 22 fok körül alakul. Még több, részletesebb időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig jön többek között Beyoncé. És a Back to Black is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk, hamarosan szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
5: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt! Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
6: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása, folytatódnak az írásbeli érettségig, hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt meghallgatásán az első 100 nap feladataként a legfontosabb szerződések áttekintését jelölte meg. Kiszámítható szabályokat, tisztességes versenyt, a korrupcióval szemben zéró toleranciát és átlátható támogatásokat ígért. Kitért arra is, hogy a turizmus önálló államtitkárságot kap. Az energetika területén célzott energiahatékonysági programokat és átlátható nukleáris stratégiát tart szükségesnek. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Ezt már a leendő külügyminiszter mondta bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita leszögezte, ehhez tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség. A következő időszak országgyűlési feladataként az ehhez szükséges olyan törvényi háttér megteremtését jelölte meg, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupcióellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Folytatódik az érettségi, ma digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbeliztetnek a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik május 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten 15-től tartják. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Az első attól a Madonnától, aki 67 évesen boszorkánynak öltözött a New York-i jótékonysági Met Gála vörös szőnyegén, legalábbis így vonult. Éjfekete ruha, éjfekete hosszú paróka, kezében egy kürt, több méteres fátyol, amit segítői tartottak, fekete kalap, a kalap tetején pedig természetesen egy fekete hajómaket foglalt helyet. Szürrealista látomás, gótikus remekmű, így jellemezték a szekjét. 5 perc elmúlt 11, hello! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM!

0: a mesét.
1: Best FM, a legjobb zenék, a magyar popot amerikai hip-hop követi, és ha már a stílusoknál járunk, a hétfő a Classic House jegyében telik itt a Besten, legalábbis a Night Shift-ben, 6 és 8 között 6-tól, a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit Lauer Christian pörgeti.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy én.

0: Best FM a legjobb zenék, mint kiderült, reggel két kamion ütközött az M0-áson Maglódnál az M3-as felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják a mentési munka idejére, most is lassabb ott a haladás, illetve baleset történt a 6-os fű Pécsi szakaszán a Zsolnai Vilmos utcában, a Lánc utca kereszteződésénél. Két autó ütközött, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita helyett ma és holnap Hori kollégámmal telik a Best délután, úgyhogy nem sokára indítja is a Something About the Music-ot a The Slamming Frogs-tól. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Oltánerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Autódarú Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
7: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
8: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: Budapesten a tavasz kezdetével nem csak a teraszok, hanem a madarak is elkezdenek pezsegni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint tömegesen jelennek meg a tükörharcos madarak. A Váci úti irodaházak üvegfalától a lakótelepi parkolókig a cinegék és a rigók riválisnak nézik saját tükörképüket, és órákon át képesek támadni azt. Ez a küzdelem súlyos következményekkel jár, a madarak megsérülhetnek, elhagyhatják fiókáikat, a folyamatos kopogtatás pedig a lakók nyugalmát is zavarhatja. Hogyan segíthetünk? Ha parkolunk, akkor hajtsuk be a visszapillantókat, otthon használjunk függönyt, hogy megtörjük a tükröződést. A sűrű matricázással is jelezhetjük, hogy az üveg nem ellenség. Figyeljünk oda a városi énekes madarainkra, a Margit-szigettől a Gellért-hegyig, hogy a harc helyett az utódnevelésre koncentrálhassanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Gyors kormányalakítás jön, zajlanak a meghallgatások. Az alapellátás megerősítését ígéri az egészségügyi miniszter jelölt. Hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Erről a leendő külügyminiszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita rámutatott, ehhez olyan törvényi háttér kell, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupció ellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Orbán Anita leszögezte, Magyarország a béke pártjánál nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba és nem fog katonákat, fegyvereket küldeni Ukrajnába. A migráció kérdésében a határvédelem megerősítését ígérte. A bizottság jóváhagyta a külügyminiszteri jelölést. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Újabb fertőzötteket találtak a Hanta vírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé lecsaphatnak záporok, mondom a részleteket az időjárásról. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Szép délután kívánok mindenkinek a stúdióban. Horváth Zoltán, Hori, az ebédidőt együtt töltjük. Budapest fölött elég borús az idő, úgyhogy megpróbálok derűs hangulatot hozni a munkába, méghozzá legjobb zenékkel teszem ezt közösen. Itt lesz például velem Paul Johnson a Get Get Done-nal, na meg Justin Timberlake-et is bekészítettem. Ő a Cry Me a River-t hozza ma.

Best FM a legjobb zenék. Visszatekerjük az időkerekét a folytatásba egészen 1991-be, amikor is a hip-hop világában egy olyan dal jelent meg, ami egyáltalán nem az utcai trendeket követte, hanem a light dallamot, méghozzá annak köszönhetően, hogy elővették az egyik legszerelmesebb dalt, a Truth, és ehhez egy olyan szép szöveg íródott, ami tele van metaforákkal, úgyhogy ez bizonyította be, hogy a rapben is lehet érzelmeket, szerelmes érzelmeket átadni. A legjobb zenék sorát tehát most ez folytatja. PM Down érkezik, és a Set Adrift on My Memory Blitz most így a munkaidőben.

0: Test FM a legjobb zenék. Egy kicsit nézzünk körül az ország útjain. Szerencsére nagyobb balesetről nem tudok beszámolni, csak kettő infón van, ahol kicsit lehet majd számítani a délutáni órákba megnövekedett menetidőre. Az egyik a 10-es főúton, a 16-os kilométernél. Itt egy új gyalogos átkelő helyet építenek. Aki a délután folyamán majd erre megy haza, az számoljon ezzel, hogy hosszabb lesz az idő, csak úgy, mint Dunaharaszti elkerülő szakaszán az 51-es főúton, a 17-es és a 18-as kilométernél. Itt irányonként váltakozva halad majd a forgalom, úgyhogy föl kell tankolni a türelmünket, de ebben szerencsére segítenek a legjobb zenék. Viszont mielőtt mondanám, hogy mi jön majd a folytatásba, azt hagyd mondjam el, hogy bárkinek bármilyen infója van az utakról, az dobja a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. A folytatás hamarosan a rövid szünet után Sean Paulé lesz, és a Vivi Burnin-nel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán természetesen folytatom, hogy jól teljen a munkaidő, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Flo Rida, a Good Feelinget hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Oltánerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat, keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektrosopdebrecen.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Stefan, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én ismét megrendezi a már hagyománnyá vált Városligeti Gyermeknapot, amely az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb gyermeknapi eseménye. A rendezvény elsődleges célja, hogy tartalmas, élményekben gazdag és egyben fejlesztő programokat kínáljon a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A Városliget ilyenkor megtelik izgalmas aktivitásokkal, a látogatók különféle kulturális, sport és szórakoztató programok közül válogathatnak, miközben játékos formában tanulhatnak is. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes elfoglaltságot, legyen szó kreatív foglalkozásról, bemutatókról vagy mozgásos programokról. Az esemény különlegessége, hogy minden program ingyenesen látogatható, így bárki számára elérhetővé válik ez a sokszínű és színvonalas kikapcsolódási lehetőség.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Jól sikerült az Élelmiszerbank hétvégi gyűjtése. Irodalomtörténeti relikvia is kalapács alá kerül. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte Karikó Katalin Nobel-díj a kutatóbiológus, a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldséggyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Ritkaságok kerülnek kalapács alá a BÁV művészeti aukcióján, csaknem 600 tételre lehet majd licitálni májusban. Az egyik legszemélyesebb darab Füst Milán arany zsebórája. Emellett drága köves ékszereket és festményeket is árverésre bocsátanak. Az iparművészeti alkotások között zsolnai szecessziós vázát vagy Kovács Margit kerámia is fellelhető. Az aukció anyagát egyébként ingyenesen meg lehet nézni a BÁV galériájában. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szerintem rengetegen vannak úgy, mint ahogy most én. Nagyon nehezen megy ez a hétfő, ráadásul itt Budapesten az se segít, hogy be van borulva, és hát esett is az eső, úgyhogy nagyon remélem, hogy leketyeg a munkaidő minél gyorsabban, és erre a segítségemre itt vannak a legjobb zenék. Például bekészítettem Robbie Williams-t, a Road to Mandalay-jel érkezik, az óra elsője pedig Janet Jackson-é, az All for You-val indul.
0: Best FM.

Kressz FM a legjobb zenék, Tupackkel folytatom, akinek egyébként a rap világán kívüli elismerést ez a dal hozta meg, nem véletlenül, hisz megmutatta lírai oldalát, és zseniálisan használta fel az 1986-os The Way It Is című Bruce Hornsby slágerét, aminek köszönhetően hidat tudott építeni a generációk közé. Tupac érkezik, és ő átkeresztelte a dalt a Changes-re, ezzel megyünk tovább itt a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, a Delight teremtett hatalmas nagy hangulatot így a munka mellé, a Groove Within Your Heart szólt az elmúlt 3,5 percben, és hagyd mondjam el, hogy a hétfőhöz mi adja meg igazán a hangulatot majd például az estében, akár erre lehet majd otthon egyet főzni, vagy éppen hazautazni, ugyanis este 6 órakor indul majd a Night Shift méghozzá Whiteboy-jal és Lauerrel, úgyhogy a klasszik terítéken akár ehhez hasonló dalok is felcsendülhetnek majd, amivel a rövid szünet után érkezek. A Chocolate Pumáról van szó, és az Always and Forever szól ebből az érából majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk együtt a munkaidőt a legjobb zenékkel. Desiree dalát már bekészítettem, a Life-ot hozzá el majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM.

0: hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a bizottsági meghallgatások, szigorú fellépés lesz a szennyezőkkel szemben, csalókra csaptak le. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedék váltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Európa legszigorúbb szankcióit és legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Ezt ígérte bizottsági meghallgatásán az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Idős embereket vertek át a magukat rendőrnek kiadó csalók, letartóztatták őket. A két férfi több mint 30 millió forintot csalt ki áldozataitól, közölte a miskolci törvényszék. Telefonon keresték fel a sértetteket, azt állítva, hogy adathalász tevékenységet észleltek a bankszámlájukon. Rávették őket, hogy vegyék fel a pénzüket, és adják oda azt a magukat rendőrnek kiadó elkövetőknek. Egy esetben számlaszámra is kérték a milliókat, eljárás indult az ügyben. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszer gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A fellegekig repülünk, méghozzá Sonicnak köszönhetően, ugyanis jön a Megagiga slágerével, a Sky-jal, az óra elsője pedig megadja a ritmust a munka mellé. A Safri Duo lesz, aki prezentálja, a Baja Bajával indul az óra a mikrofonnál, Horváth Zoltán Hori, május 11-e van, rádiózzunk együtt, egészen este 6-ig hozom a legjobb zenéket.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Rest FM a legjobb zenék, ez volt a Beléd szerettem, ez van Geszti Pétertől és Péterfi Boritól, és bontogatja szárnyait a napsütés, hála Istennek, hogy eltűntek ezek a felhők, én nagyon örülök neki, de hát közel sincsen olyan idő, mint ennek a dalnak a videóklipjében volt, ahol az énekesnő egy nyitott kabrióval suhant végig egy mezőny szikrázó napsütésben. Desiree érkezik és próbálja átadni ennek az életérzését, a Life.

0: Best FM a legjobb zenék, a Runaway és a The Sun Lovers után egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Fugees csapata, ők a Ready or Not-ot hozzák majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Without a dope beat.

Best FM a legjobb zenék. Jön annak a mestere, aki 2003-ban megmutatta, hogy a trendből is lehet popzenét csinálni. Sikémről van szó, akinek egyébként ez a hangzás, amit ebben a dalban hozott, teljesen a védjegyévé vált, és nagyon-nagyon szeretjük a klubokban is és a rádiókban is hallgatni. Úgyhogy most a délután földobja Sikém a Lavonda Run-nal itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Meghallgatják a miniszterjelölteket, drogüzéreket kaptak el a Keletinél, egyre több kozmetikumot használnak a tinik, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A terveiket mondják el a leendő kormány miniszterjelöltjei a parlamentben. Megkezdődött a meghallgatásuk az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló tárcával indítja meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány holnap az országgyűlés plenáris ülésén esküdtehet. A Tisza kormány minden támogatást megfogadni a külhoni magyarságnak, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a külhoni magyar pártok vezetőinek, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni.

0: A leendő miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Nyakon csípték a kábítószerkereskedőket. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A terjesztők fényes nappal az aluljárókban és a buszokon is árulták a Kristály néven ismert tiltott szert. A három személyt a lakossági bejelentés után kapták el a nyomozók. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
1: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sérti meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
0: Felhős időnk van, de azért hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Több hullámban alakulhatnak ki záporok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb lehet a mainál. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a felhőzet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, Magyaros Rita szabadságon, úgyhogy én vagyok a mai napon a felelős azért, hogy jó legyen a hangulat, és karöltve hozom ezt a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Fatboy Slim, a The Rockefeller Sankar érkezik majd, az óra elsője pedig a The Killers, a Human Elite.
3: 99.5 Best

0: sem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Egy hatalmas stílusváltáson megyünk most keresztül, aminek a főszereplője egy DJ lesz még hozzá, egy brit DJ, nem is akárkicsoda, Fatboy Slim, aki mindig valami váratlannal rukkol elő. Láthattuk már például liftben zenélni, és szolgáltatta azoknak a talpra valót, akik a másodikról a negyedikre mentek, de főzött is már, és a legutóbbi dilije szerintem az, hogy mezitláb áll színpadra. Erről posztolt is egyébként egy képet, hogy mennyire lehet a talpa a Coachella fesztivál alatt. Megszokhattuk tőle azt is, hogy ő és a hülyéskedés kéz a kézben jár, és azt, hogy zseniális dalai vannak, most a gyerekkorunkba repülünk vissza, méghozzá a The Rockefeller Sunknak köszönhetően. Jön tehát Fatboy Slim, ide a Bestre. Right about now.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 99.5
0: Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

99-5 Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a munkaidő? Remélem mindenkinek jól. Hogyha nem, akkor egy kicsit most belecsapunk a közepébe, hogy megpróbálok mindenkit felrázni még hozzá. Martin Solveig segítségével. Ez a Rocky Music Road itt a Best

99.5 Best FM a legjobb zenék. Miller Dávid után jön egy olyan énekesnő, aki bizony-bizony visszavonult, és hát igazán szerencséseknek mondhatják azok magukat, akik tavaly láthatták őt a Sziget Fesztiválon, ugyanis az utolsó állomások között volt ez, hogy az énekesnő énekelt, és nagyon-nagyon szeretjük, nem is kell elmondanom, hogy az R&B királynőjének tartják, bár egyébként eredetileg nem ilyen dalokat énekelt. Nelly Furtado érkezik, és a Say It Right.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána természetesen folytatom. Méghozzá a legjobb zenékkel, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem Lisa Stanfieldet. Ő a Lil Single, már biztos, hogy itt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Nem válunk le az orosz energiáról, nem nőttek a lakbérek, sokan tervezik a nyaralást, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Nem nőttek a lakásbérek áprilisban. A KSH és az egyik nagy hazai ingatlan hirdető portál adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, a fővárosban pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Rádióknak Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
3: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozás sok által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő.
2: Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig, vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány, mondta Rádióknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van. Elsődlegesen az aszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt. Másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki.
2: Felhős időnk van, de azért hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Több hullámban alakulhatnak ki záporok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb lehet a mainál. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Délután 4 óra van, valaki végzett már a munkával, letette a lantot, valaki most veszi fel, valakinek van még belőle hátra, úgyhogy egy biztos, a hétfőhöz és ehhez a naphoz kell a kedv és a jó hangulat, amit megadnak nekünk a legjobb zenék, ebbe az órába is Seal is énekelni fog, és a Red Hot Chili Peppers is beköszön majd.
0: 99

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 95.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dog Child. Big Rocker.

talán még megismer. 99.5 Best FM a legjobb zenék. Félretesszük Marosalkó Dávidot és a Soulwave-et, ez volt a Valaki mondta, és ellátogatunk a 90-es évekbe is, megnézzük, hogy milyen volt akkor egy funky party. Ebbe a segítségemre pedig a varázslatos hangú Lisa Stanfield lesz. Hozza a The Real Thing-et most ide a Bestre.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Hogyha valaki nem tudná, hogy mivel töltse az idejét, főzés vagy éppen autózás közben majd este 6 órakor, akkor szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy ma este is lesz Night Shift, méghozzá szerintem egy hétfőhöz méltó stílussal, a klasszikkal, aminek jeles képviselője Lauer érkezik majd White Boy mellé, mint ahogy egyébként minden hétfőn szokott ez lenni a második órába. Dübörögnek majd az ehhez hasonló klasszik dalok, mint Junior Jack és az E-Samba, amivel megyünk tovább most itt a Besten.

0: 95 Best FM. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Hetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatom az időutazást. Van még egy utolsó közös óránk, amiben Will Smith is érkezik. Ő a Getting Jiggy With It-tel dobja majd föl a kedvünket. Getting Jiggy With It. Getting
0: Jiggy With It. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
0: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: Induljon a barkácsolás kis tartsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
7: Meghallgatják a miniszterjelölteket, drogüzéreket kaptak el a Keletinél, sokan tervezik a nyaralást, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A terveiket mondják el a leendő kormány miniszterjelöltjei a parlamentben. Megkezdődött a meghallgatásuk az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló tárcával indítja meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány holnap az országgyűlés plenáris ülésén esküdtehet. Nyakon csípték a kábítószerkereskedőket. A Keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A terjesztők fényes nappal az aluljárókban és a buszokon is árulták a Kristály néven ismert tiltott szert. A három személyt a lakossági bejelentés után kapták el a nyomozók. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Rádióknak Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
8: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
7: Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig, vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány, mondta Rádióknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
9: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvázokkal teleltek ki.
7: Felhős időnk van, de azért hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Több hullámban alakulhatnak ki záporok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb lehet a mainál. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Még egy óránk van hátra, mielőtt a Night Shift csapata átvenné az irányítást, és mixben szólnának a legjobb zenék, úgyhogy még most egyelőre nem úgy, de érkeznek folyamatosan. Itt lesz például velem az Alcazar, a This Is We Were Believing-nel érkezik majd, és az óra elsője pedig Nali. A Hátén hírrel indulunk a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori.
0: 99

99.5 Best FM a legjobb zenék. Hogy mi köze a brit pop együttesnek a Soulhoz? Hát arra megkapjuk a választ most a folytatásba, ugyanis jön a Simply Red, és ez 1996-os amerikai soul, amit átdolgoztak zseniálisan. Ez az Ain't That

0: 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Van még hátra időnk egészen este 6 óráig, úgyhogy a szerelmet körbe fogjuk járni több szempont alapján is. Robbie Williams is érkezik majd a She's the One-nal, de most az elsőbség David Guettáé és Soul, I Just Need More.

99.5 Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Maradok, hát én nem, elköszönök mindenkitől, ugyanis átadom White Boynak a terepet, ő jön, a második órába pedig vendégül látja, mint minden hétfőn, Lauert, úgyhogy a klasszik ütemek tübörögnek majd 2 óra mixben a Night Shift első 2 órájában. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, mindenkinek kellemes hétfő estét kívánok, utoljára az American Boyt indítom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig

0: Megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
4: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
4: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Érkeznek a záporok, zivatarok. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tar Zoltán. Országos állateledegyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
8: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
7: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyoztam, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröli Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledegyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomai felhőzet, és egyre több felé

0: Alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sokfelé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
2: Életünk legjobb zenéi.

0: este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudja, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Nightshift Partiról, kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, és a többi. Szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Nightshift 0655555155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is, és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Autódaru, Kosvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A Budai Várnegyed egyik legvarázslatosabb tavaszi helyszíne a Tóth Árpád sétány, amely ilyenkor különleges, szinte mesébe illő hangulatot áraszt. A sétány mentén összesen 60 darab japán díszcseresznyefa sorakozik, amelyeket 2006-ban telepítettek, és azóta minden tavasszal látványos virágzásukkal vonzák a látogatókat. A fák rózsaszín virágai sűrű lombkoronát alkotnak, amely alatt sétálva úgy érezhetjük, mintha egy természetes virágalagútban járnánk. A lehulló szirmok tovább fokozzák a látványt, gyakran rózsaszín szőnyeggel borítva be az utat. Ez a különleges atmoszféra nem csak a természet szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt, hanem azoknak is, akik egy nyugodt, romantikus sétára vágynak a város szívében. A virágzás időszaka különösen népszerű, hiszen ilyenkor a sétány a tavasz egyik legszebb budapesti látványosságává válik, amely minden évben újra és újra lenyűgözi az arra járókat. Ki ne hagyják!
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
9: Vigyázni kell a bőrápolási trendekkel. Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat. Ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó,

0: Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
1: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
0: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Nem akarok senki mást. Senki más, csak téged.
5: Igen?
4: Baby.
5: Csak
4: vagy
5: téged,
4: valami ilyesmi. Igen. Minden. Isten mentse meg minket attól, hogy megint valaki, mint a Hupikék törpék. A világzene elleni merénylet volt, hogy Hupikék törpékék remixbe. De azt hiszem, az külföldön is volt.
5: De igen, volt mert, a igen meg volt az a Mr. Frog, az is volt.
4: Igen, de hát ez a Buli van apraja falván, tehát aki ezt kitalálta, hallod.
5: Az nagyon kemény.
4: Ahogy ugye
5: szokták volt mondani,
4: ugye, igen, tehát hogy egy ilyen moslékkeverő fával verném szilánkosra az összes forgóalkat részét egészen addig, amíg mozog.
5: Lehet, hogy gyűjtött betonkeverőre.
4: Tehát, hogy a jó ez itt lakni, ugye a As Long As You Love Me,
5: de
4: meg a Killing Me Softly-nál a kihízott zokni, meg a én hami, ugye a horny, szóval, hogy...
5: Ahogy szoktuk volt mondani, menjél haza.
4: Igen.
5: Egyszer egyébként össze kellene gyűjteni az ilyen zenéket, tényleg.
4: Annyira nem tudsz
5: kutyát. Csinálunk
4: belőle egy szettet. Ja, hogy úgy, ja, nem, azt hittem, hogy kéne csinálni egy ilyet, de mondod, annyira nem tudsz kutyát.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Egy jó kis Burning Sunshine, mert most már szerencsére egyre inkább itt van velünk ebben az esetben. Benne vagyunk a május közepében. Kéne csinálni egy ilyen Bálint gazdag rovatot, ugye? Te mit nagy kertművel, egy Krisztián, hát akkor az évelő eper tövekről akkor négy szíves mesél nekünk.
2: Most már alakul egyébként, a cseresznyám nézegettem folyamatosan, május végén itt az idő, le kell szedni.
1: Helyes.
2: Készül a lekvár.
1: Ez ugyanaz a lekvár, amiből tavaly se hoztál, ugye?
2: Csak nem, elfelejtettem, de egyébként most tényleg valamikor...
1: Tudom.
2: De figyelj, egyik évben hoztam cseresznyét.
1: Pont nem voltam itt? Vagy?
2: Pont nem voltam itt, tényleg hoztam be.
1: Jó van, és a klubfiesztát meghallgattad?
2: De azt egy folytában, persze.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Gyorsan egy kör kötelező az elérhetőségekkel, mixcloud.com per
2: DJ Lauer, illetve a mixcloud.com per Lauer and Canard oldalakon tudjátok leszedni a mixeket, vagyis hallgatni, bocsánat.
1: Jó, pontosan, igen. Van egy szép nagy közös profilunk, tehát kettő, ugyanazon a néven, Best FM Night Shift Facebookon és Instagramon is itt találtok meg minket. Aki pedig a Besten keresztül szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, megteheti, Best FM Magyarország, meg egy 06 25 55 155-ös SMS-es Viber számunk is van.

But baby, every single time we get together,

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Lee Cabrera Shake It, ugye? Jól
2: igen,
1: mondod.
2: Igen.
1: Na, ugye picit készülünk a holnapra, ugye hát jön Hangya, a borzasztó szóvicek koronázatlan királya, tudod, amikor megáll a drive-ba a csáv, hogy kérlek szépen egy vaníliás shake-et, az sajnos elfogyott, akkor egy vaníliás asztalt. Na, én kérek elnézést ezért?
2: Ne, ez annyit érzem. Mentem haza, szevasztok.
1: Oké, jó van, gyere jövő hétfőn. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet, záporokkal, zivatarokkal. Tervezzük a nyaralást is tudatosan, megújítaná a honvédelmet a leendő miniszter. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tudatosság és körültekintő tájékozódás, ezek is segíthetnek elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Erre hívta fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalat.

0: tapasztalat szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: A honvédelem megújításáról beszélt Ruszin Szendi Romulus leendő honvédelmi miniszter, miután az országgyűlés két bizottsága is támogatta kinevezését. A volt vezérkari főnök azt mondta, az új vezetés másként tekint majd a katonákra és a honvédelemre, ezért arra kérte a leszerelésüket fontoló katonákat, hogy várjanak még. Arról is szólt, hogy az állam visszaszerezheti részesedését a védelmi ipari cégekben. Éhínséget okozhat a műtrágya blokád. Az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállítóhajó átengedése is enyhíteni a helyzetet, miközben a növekvő költségek világszerte élelmiszer drágulást okozhatnak. Meghalt egy 7 éves kisfiú Belgiumban, miután egy erős szellökés több méter magasba emelt egy ugrálóvárat egy gyerek focitornán. A gyermek a földre zuhant és súlyosan megsérült, az orvosok később már nem tudták megmenteni az életét. Több másik gyerek is megsebesült a balesetben. A hatóságok vizsgálják, hogy megfelelően rögzítették-e az ugrálóvárat, és betartották-e a biztonsági előírásokat. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma, május 11-én van a közlekedési kultúra napja. Hát én ahogy jöttem, mentem a városban egész nap, úgy vettem észre, hogy azért ezt nálunk még mindig inkább anyád napjának hívják. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek. Egészen éjfélig velem White Boy, ami tanácsifrám.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék 27 évvel és egy nappal ezelőtt jelent meg ez a most érkező kislemez, amely rögtön az angol kislemezlista második helyén nyitott. Jerry Hallivel érkezik, a Look At Me-vel.

a legjobb zenék. Hallgattassék meg a másik fél is. Gondolom valami ilyesmi járhatott Brandy és Monica fejében, amikor is a Michael Jackson és Paul McCartney duett a The Girl Is Mine által megikletve. Elkészítették a saját verziójukat. Annyiban azonban sikerült lekörözni a nagy elődöket, hogy ellentétben Michael Jacksonnal és Paul McCartneyval, ők ezért a dalért 1999-ben Grammy-díjat kaptak. Brandy and Monica, The Boy Is Mine, itt a Best-en, a legjobb.

Best FM a legjobb zenék, abban a kevés percben, ami még hátra van ebből az órából, érkezik majd egy gyilkos, meg egy személyjegyző lányokat futtat. Szóval csupa rossz fiú, Bad Boys, pont úgy, ahogy Alexander Burke mondja.

0: boldog távol.
1: Best FM a legjobb zenék, amikor Szél majd a budapesti koncertjén is biztosan belekezd a Killerbe. Hát az valami olyasmi érzés minden túlzás nélkül, mint amikor a Rolling Stones elkezdi játszani az I Can Get No Satisfaction. Liba Bőr, jön Adamski, és a Killer itt a Bested a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A méhészeket is sújtja az aszály. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tar Zoltán. Országos állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta a rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában.

0: Kormányban. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyoztam, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröli Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Intes pár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Így vagy úgy, de minden a hármas számról szól majd a következő 60 percben. Vagy úgy, hogy ott van a csapat nevében a hármas, Three Doors Down, vagy úgy, hogy háromszor mondanak majd valamit, ring, ring, ring, vagy úgy, hogy csak simán egy háromtagú zenekar érkezik, a Sugar Babes, és egy egykori háromtagú zenekar énekesnője, Beyoncé, indítja az órát a Halo-val. Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek, egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk.

FM a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani fét lesz, már nem az a fét lesz, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fétes jó pár szó Maxi Jazz-zel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazz-zel jön az Insomnia.

Best FM, a legjobb zenék a mai naphoz képest egy picikét visszahűl az idő holnapra, 18 foknál nagyon nem lesz melegebb kedden. Lesz hidegfront, és lesz közepesen felhős égbolt, illetve pont úgy, mint ma, random záporozik.

Best FM a legjobb zenék, Pitbull csak négyig számol, nekünk azért tovább kell számolni, mire nyáron végre idejön a Puskás Arénába, de abba biztosak lehetünk, hogy a brutális repertoárnak ez is a részét fogja képezni. I know you want me, Kaya Ocho, jön Pitbull, itt a Best FM, a legjobb zenék közel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Egyre több az elektromos autótöltő itthon. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat. Ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek. Mondta a rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak, és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 10

18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefánt agyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kis lemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizérlő című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Tudom, hogy nehéz volt, tudom, hogy kemény volt, de még egy óra és vége. Ígérem, ennyi lesz a hétfő, és onnantól, hogyha ezen túl vagyunk, akkor tényleg a maradék négy nap, a kedda, szerda, csütörtök, meg a péntek, az már pikpak elmegy, és rögtön itt van a hétvége. Nekünk pedig rögtön itt van Amy Winehouse, a Back to Black-kel indul. A mai utolsó 60 perc itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal eredetie Tracy Chapmantől 1988-ban 3 Grammy díjat is nyert, tavaly pedig beiktatták az amerikai nemzeti archívumba. Jön a Fast Car, Luke Armstrong.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.